0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszaküldte az államfő az egészségügyi törvénymódosítást, csalók élnek vissza a máltai nevével, érkezik az erőművek éjszakája, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem írta alá a köztársasági elnök az egészségügyi törvénymódosítást, visszaküldte azt az országgyűlésnek megfontolásra. Baka András kifogásolja, hogy az előírások korlátoznák a szakmai kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Szerinte erről a kamaráknak saját hatáskörben kellene dönteniük. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelezte, mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit. Felmentették az adóhatóság bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét. Mai hatállyal távozik a NAV-tól Domokos Ferenc dandártábornok és helyettese Szűcs Gábor László ezredes. A jogszabály szerint a megbízás indoklás nélkül visszavonható. Csalók trükköznek a máltai szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, magukat a szeretetszolgálat képviselőinek kiadva. Kikérdezik az ajtót nyitókat és iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, majd azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy a lakosság mindig kérje a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket enged be. Megtartják az erőművek éjszakáját. Idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A szakemberek vezetéseket tartanak az érdeklődőknek, megismertetve az energiatermelés és eloszlás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programra ma még lehet regisztrálni. Tegnap lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg.
1: Folytatódik a napos idő, legfeljebb kevés felhő lehet csak az égen. Eső nem érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. 24-25 fok körüli értéket mérhetünk délután. Holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk. 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, csak az Alpok alján fordulhatnak elő élénk széllökések. Vasárnap a hűvös reggelt követően akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja. Új minibuszjárat indul Öreghegyen. Gyászfeldolgozó foglalkozás indul az egészségfejlesztési irodában. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsór Jerika. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Ingyenes gyászfeldolgozó csoportot indít a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. A szakemberek segítséget nyújtanak a veszteséget megélt embereknek. A foglalkozások egy speciális tematika alapján elfogadó és megtartó környezetben segítenek a gyászfeldolgozásában. Az első nyitott találkozót október 27-én tartják. A zárt csoporttaggá válásról a második alkalom végén kell nyilatkozni, ezt követően új tagok már nem csatlakozhatnak. A részvétel díjmentes, de regisztrált kötött. Jelentkezni október 13-áig van lehetőség, olvasható a székesfehérvár.hu oldalon. Hamarosan új minibuszjárat indul Öreghegyen. A jármű keresztben szeli át a városrészt, közvetlen kapcsolatot teremtve a kórházzal, a rendelőintézettel és a vasútállomással. A tervezett menetrend részleteit az Öreghegyi Közösségi Házban tartott lakossági fórumon egyeztették a helyiekkel Székesfehérváron. A Videótontól induló munkanapokon óránként közlekedő járat mellett a 22-es, a 24-es, a 31-es, valamint a 32-es buszok menetrendje is változna. Az intézkedést a jobb átszállási kapcsolatokért hozta meg a város. A 440 millió forintból vásárolt 3 elektromos midibusz egyike szolgálja majd ki az új öreghegyi vonalat. 11 új megállót is kialakítanak. A fórumon elhangzott, a tervek véglegesítése előtt a lakossági észrevételeket is beépítik a menetrendbe, írja az fmc.hu. 6. alkalommal csatlakoznak székesfehérvári civil szervezetek az Új Nap Új Remények közösségi adománygyűjtő kampányhoz. A kezdeményezéssel idén a látássérültek regionális közhasznú egyesületét segítik. A program központi eleme egy közös, napfelkeltekor véget érő séta október 3-án. A civil követek saját ismerettségi körökben gyűjtenek felajánlásokat a jóügyekért.hu oldalon. A kampány célja 750 ezer forint, amelynek nagyobb részéből 10 látássérült ember számára vásárolnak akadálymentes mindennapi eszközöket, beszélőmérleget vagy vérnyomásmérőt. A fennmaradó forrásból a civil szervezet kulturális és szabadidős programjait támogatják, tájékoztat az fmc.hu. Székesfehérváron rendezik meg a fiatal vállalkozók és a vállalkozni vágyók találkozóját. A Fibusz Fehérvár megyei szervezete által kezdeményezett eseményt november 24-én tartják. A 2023 végén megújult egyesület célja nem egy hagyományos üzleti klub működtetése. Olyan támogató platformot szeretnének biztosítani, amely szakmai tudást, hiteles példákat és kapcsolatépítési lehetőséget nyújt a kezdő vállalkozásoknak. Az elnökség célul tűzte ki, hogy a jövő évre legalább 100 aktív fiatal csatlakozzon rendszeresen a helyi edukációs és közösségépítő programjaikhoz, közölte a szervezet. Péntekig jelentkezhetnek a diákok a Voker Vörös Marti Mihály Művelődési Ház hagyományos versmondó versenyére. Az eseményt Székesfehérváron tartják október 12-e és 14-e között. Az általános iskolai tanulók 4 korosztályi kategóriában szabadon választott koruknak megfelelő költeményekkel mérettethetik meg magukat. A szakértő zsűri által odaítélt helyezések és külön díjak mellett a legügyesebb szavalók értékes könyvjutalmat kapnak, olvasható az intézmény oldalán. Klimatizált lakószobák és nővérszoba várja a lakókat és a dolgozókat a Gárdonyi Jonatán gondozóházban. Befejeződött az intézmény demens részlegének modernizálása. A közel 2,5 millió forintos beruházást a Fehérvár Travel Alapítvány támogatta. A fejlesztést az Édesalkony Gondozóházak Szociális Egyesület kezdeményezte. A nyári kánikulák idején a hűtött helyiségek alapvető feltételt jelentenek a kiszolgáltatott demenciával élő idős emberek egészségének megőrzéséhez. A megújult, komfortos környezetet ünnepélyes keretek között adták át. Az eseményen elhangzott, a segítség mindennapi kényelem mellett komoly erkölcsi elismerést is jelent a gondozók és a hozzátartozók számára, írja székesfehérvár.hu. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, illetve a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik, mondta rádiónak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát. Az, hogy amikor betöltjük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Elindult az 5. Arak aktív hiperversenysorozat Székesfehérváron. Az Alparegi Atlétikai Klub programja az István Király Általános Iskolában vette kezdetét, és összesen 15 intézmény diákjai kapcsolódhatnak be a megmérettetésbe. A 3. a 7. osztályig a gyerekek síkfutásban, felugrásban és ingafutásban tehetik próbára a képességeiket, adta hírul a város portálja. A kezdeményezés célja a mozgás népszerűsítése, a tehetségek felfedezése és a fejlődés nyomon követése. Az Arak szakemberei hetente 2 iskolába látogatnak el, a leggyorsabb és legruganyosabb fiúk és lányok pedig bejuthatnak a tavaszi Bregyóban tartott döntőbe. A felmérések során az egyéni teljesítmények mellett az osztályok, az évfolyamok és az intézmények eredményeit is összehasonlítják. Elindult a virágos Székesfehérvár pályázat, amelyen esővízgyűjtőt is lehet igényelni. A fehérváriak virágcsomagokra, fecskefészekre, madár és denevér odukra is jelentkezhetnek október 11-ig. A társasházak és intézmények pedig vadszőlőt kérhetnek a kukaketrecek befuttatására. Újdonság, hogy a családi házak lakói a növények mellé madárodút és fecskefészket is választhatnak, tájékoztat a székesfehérvár.hu. Egy ingatlanra csak egy pályázat nyújtható be, amelyhez előzetesen fényképet kell feltölteni. A tavalyi nyerteseknek az újabb jelentkezés előtt pótolniuk kell az esetleg elmaradt fotókat. A kezdeményezés célja a város közterületeinek szépítése. Az elnyert növényeket és eszközöket 2027 tavaszán vehetik át. Jövő márciusban indulhat a Tóparti út felújítása Gárdonyban. A beruházás a Velence város határától az Agárdi Őrház utcáig húzódó, mintegy 5,6 kilométeres szakaszt érinti. Az önkormányzat tájékoztatása szerint megújítják a burkolatot, a szükséges helyeken megerősítik az útszerkezetet, valamint rendezik a patkákat és a csapadékvíz elvezető árkokat. 8 új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki, emellett mintegy 2,2 kilométeren építenek vagy állítanak helyre járt. Egyes átkelőknél a közvilágítást is fejlesztik és akadálymentesítést is végeznek. A beruházás előkészítése jelenleg is zajlik. Korszerűsítették a Gárdonyi Általános Iskola áramellátását. Az elavult bekötést megszüntették, helyette új mérőhelyet és csatlakozást alakítottak ki, írja a település közösségi oldala. Az intézmény teljes áramfogyasztása ezentúl korszerű, áramfázisú rendszeren keresztül működik. A fejlesztést több műszaki és szolgáltatói egyeztetés előzte meg. A tanév már a korszerűsített rendszerrel indulhat. Délelőtt észak felől megnövekszik a felhőzet, de meghatározó a napsütés marad. Délután tovább növekszik a fátyol felhőzet, de folytatódik a napos, kissé szűrt napos idő. Csapadék nem fordul elő. Délután 24 fok közelében alakul a hőmérséklet, estére 19 és 12 fok közé hűl le a levegő. Este és éjszaka közepesen, időnként erősen fátyol felhős lehet az ég, csapadékra nem kell számítani.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok október első napján, sok boldogságot a névnapos Malvinoknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Egyébként az évből a mai a 274. 91 nap van hátra 2026 végéig. Hamarosan George Michael, Mary J. Blige-al, előtte még a Jetlag, most pedig Christina Aguilera-ék ennek a Lady Marmalade-del. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, október 1-e van, csütörtök a zenevilág napja, méghozzá a világhírű hegedű művész Yehudi Menuhin kezdeményezésére. Célja felhívni a figyelmet a zene közösség építő erejére. Ugye? Így is van. A 90-es és 2000-es évek közössége pedig minden reggel itt találja meg kedvenceit. Zenével a nap is jobban indul, ugye? Ráadásul a Bon Jovi teszi hozzá magáit most. A dal címe is az. Have a nice day! Legyen szép napod! Itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Ugyanolyan idővel indul október, mint amilyen szeptember búcsúzott. Igaz, több lesz a felhő ma az égen, de esni nem fog. A maximum 22-27 fok között alakul. A ma reggel is csípős, aki most indul, erre készüljön. És készülök Britney Spears-zel, hamarosan a Stronger forog teljes egészében mindjárt fél hét. Jönnek a hírek. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma van az idősek világnapja. Újabb idős otthon szerelt fel légkondicionálókkal a Fehérvár Travel Alapítvány. Általános iskolásoknak hirdetnek szavalóversenyt Fehérváron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, illetve a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik, mondta rádiónak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téven ki a világból, hanem bennem maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, a kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Klimatizált lakószobák és nővérszoba várja a lakókat és a dolgozókat a Gárdonyi Jonatán gondozóházban. Befejeződött az intézmény demens részegének modernizálása. A közel 2,5 millió forintos beruházást a Fehérvár Travel Alapítvány támogatta. A fejlesztést az Édesalkony Gondozóházak Szociális Egyesület kezdeményezte. A nyári kánikulák idején a hűtött helyiségek alapvető feltételt jelentenek a kiszolgáltatott demenciával élő idős emberek egészségének megőrzéséhez. A megújult komfortos környezetet ünnepélyes keretek között adták át. Az eseményen elhangzott, a segítség mindennapi kényelem mellett komoly erkölcsi elismerést is jelent a gondozók és a hozzátartozók számára, írja székesfehérvár.hu. Péntekig jelentkezhetnek a diákok a Voke Vörös Marti Mihály Művelődési Ház hagyományos versmondó versenyére. Az eseményt Székesfehérváron tartják október 12-e és 14-e között. Az általános iskolai tanulók 4 korosztályi kategóriában szabadon választott koruknak megfelelő költeményekkel mérettethetik meg magukat. A szakértő zsűri által odaítélt helyezések és külön díjak mellett a legügyesebb szavalók értékes könyvjutalmat kapnak, olvasható az intézmény oldalán. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt észak felől megnövekszik a felhőzet, de meghatározó a napsütés marad. Délután tovább növekszik a fátyol felhőzet, de folytatódik a napos, kissé szűrt napos idő, csapadék nem fordul elő. Délután 24 fok közelében alakul a hőmérséklet, estére 19 és 12 fok közé hűl le a levegő. Este és éjszaka közepesen, időnként erősen fátyol felhős lehet az ég, csapadékra nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Felesleges dolgot, régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév díjak karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár, igaz, ma több fátyol és gomoly felhővel az égen, esni viszont nem fog. 22-27 fok valószínű ma is, holnap is, és a következő nagyjából egy hétben. A mostani állás szerint a jövő hétvége tájékán érkezik majd egy lehűlés, akkor már csak 19 fok lesz, és felhősebb, csapadékosabb őszi időre kell majd készülnünk. Itt a Best FM pedig egy újabb kedvencre a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Coldplay és a The Scientist.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük felejthetetlen filmzenékkel, Man in Black, Will Smith-től. És hazai sztárokkal is, például az Irie Mafiával. Ha dugó baleset van, telefon, SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Fiatal vállalkozók találkoznak a megyeszékhelyen. Látássérült emberek önállóságát segítő eszközök beszerzését segítik Székesfehérváron. Csapadék nem várható. A mikrofonnál Picsór Érika. Lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Székesfehérváron rendezik meg a fiatal vállalkozók és a vállalkozni vágyók találkozóját. A Fibusz Fehérvár megyei szervezete által kezdeményezett eseményt november 24-én tartják. A 2023 végén megújult egyesület célja nem egy hagyományos üzleti klub működtetése. Olyan támogató platformot szeretnének biztosítani, amely szakmai tudást, hiteles példákat és kapcsolatépítési lehetőséget nyújt a kezdő vállalkozásoknak. Az elnökség célul tűzte ki, hogy a jövő évre legalább 100 aktív fiatal csatlakozzon rendszeresen a helyi edukációs és közösségépítő programjaikhoz, közölte a szervezet. 6. alkalommal csatlakoznak székesfehérvári civil szervezetek az Új Nap Új Remények közösségi adománygyűjtő kampányhoz. A kezdeményezéssel idén a látássérültek regionális közhasznú egyesületét segítik. A program központi eleme egy közös, napfelkeltekor véget érő séta október 3-án. A civil követek saját ismerettségi körökben gyűjtenek felajánlásokat a jóügyekért.hu oldalon. A kampány célja 750.000 forint, amelynek nagyobb részéből 10 látássérült ember számára vásárolnak akadálymentes mindennapi eszközöket, beszélő mérleget vagy vérnyomásmérőt. A fennmaradó forrásból a civil szervezet kulturális és szabadidős programjait támogatják, tájékoztat az fmc.hu. Délelőtt észak felől megnövekszik a felhőzet, de meghatározó a napsütés marad. Délután tovább növekszik a fátyol felhőzet, de folytatódik a napos, kissé szűrt napos idő. Csapadék nem fordul elő. Délután 24 fok közelében alakul a hőmérséklet, estére 19 és 12 fok közé hűl le a levegő. Este és éjszaka közepesen, időnként erősen fátyol felhős lehet az ég, csapadékra nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Beyoncé balladájával indul az óra, 7 óra elmúlt, jó reggelt, boldog októbert kívánok, Max Levente vagyok. Október 1-e van, tehát csütörtök, és a Malvinokat lehet köszönteni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, a közlekedési infót is ide várom. Jó reggelt!
0: Best FM!

0: Rest FM a legjobb zenék. Október első napja egy fokkal felhősebbre sikeredik, de esni nem fog. Marad az indián nyár 22-27 fokkal, a reggel ma is csípős. Erre készüljön, aki indulás előtt áll. Rögtön 7:30 jönnek a friss hírek, aztán elhagyjuk a légkört egészen a Holdig, és vissza tart az út a Savage Gardennel. To the moon and back.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja. Új minibuszjárat indul Öreghegyen. Gyászfeldolgozó foglalkozás indul az egészségfejlesztési irodában. Köszöntöm Önöket, Picsó Jerika vagyok. Október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónak Rozványi Balázs, a Magyar Rák ellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógyítást.
1: Hamarosan új minibuszjárat indul Öreghegyen. A jármű keresztben szeli át a városrészt, közvetlen kapcsolatot teremtve a kórházzal, a rendelőintézettel és a vasútállomással. A tervezett menetrend részleteit az Öreghegyi Közösségi Házban tartott lakossági fórumon egyeztették a helyiekkel Székesfehérváron. A Videótontól induló munkanapokon óránként közlekedő járat mellett a 22-es, a 24-es, a 31-es, valamint a 32-es buszok menetrendje is változna. Az intézkedést a jobb átszállási kapcsolatokért hozta meg a város. A 440 millió forintból vásárolt 3 elektromos midibusz egyike szolgálja majd ki az új öreghegyi vonalat. 11 új megállót is kialakítanak. A fórumon elhangzott, a tervek véglegesítése előtt a lakossági észrevételeket is beépítik a menetrendbe, írja az fmc.hu. Ingyenes gyászfeldolgozó csoportot indít a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. A szakemberek segítséget nyújtanak a veszteséget megélt embereknek. A foglalkozások egy speciális tematika alapján elfogadó és megtartó környezetben segítenek a gyászfeldolgozásában. Az első nyitott találkozót október 27-én tartják. A zárt csoport taggá válásról a második alkalom végén kell nyilatkozni, ezt követően új tagok már nem csatlakozhatnak. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni október 13-áig van lehetőség, olvasható a székesfehérvár.hu oldalon. Délelőtt észak felől megnövekszik a felhőzet, de meghatározó a napsütés marad. Délután tovább növekszik a fátyol felhőzet, de folytatódik a napos, kissé szűrt napos idő. Csapadék nem fordul elő. Délután 24 fok közelében alakul a hőmérséklet, estére 19 és 12 fok közé hűl le a levegő. Este és éjszaka közepesen, időnként erősen fátyol felhős lehet az ég, csapadékra nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Ezt fem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok október 1-én, csütörtökön. Sok boldogságot Malvinok, szülinaposok. Ma van a zenevilág napja. A zene összehozza az embereket, énekelt a Madonna az iménti pillanatokban, nálunk a 90-es és 2000-es évek zenéi a nap 24 órájában. Na de még egy picit kalandozzunk a múltban. 118 éve a mai napon Henry Ford bemutatta első széles tömegeknek készült autóját, a T-modellt, melynek ára 825 dollár volt. 79 éve a mai napon született Somm Lajos, zenész, basszusgitáros, a Piramis együttes alapítója. Éve ezen a napon kezdte meg működését a NASA. 1969-ben ezen a napon született Zach Galifianakis, amerikai színész, komikus. Láthattuk a Lángelmékben és a Másnaposokban is, ő a szakállas karakter. És 1959. október 1 megszületett Youssou N'Dour, szenegáli énekes zenész. Legnagyobb slágere a Nenes Sherivel közösen előadott 7 Seconds című dal. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zene.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, a hírek után a Hooligans pesdíti fel a csütörtök reggelünket.
2: Legyen valami pesgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Ez lesz a legyen valami, ha közben dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, és kezek a magasba! Throw your hands in the air, a flip the script is jön, de mindenek előtt október első napjának legfrissebb hírei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
6: Fesztivál Siófokon. Október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
7: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
8: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabmat székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabmat építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
9: A magyar alkotmány alapját jelentő szabadságlevelet, az aranybullát 1222-ben II. András király hirdette ki Székesfehérváron. A hagyomány szerint II. András a Csúcsos hegyen hirdette ki a király és a nemzet jogait és a nemzeti kiváltságokat rögzítő bullát. Erre az eseményre emlékezik Rétfalvi Sándor mészkő plasztikája, amit 1972-ben avattak fel, viszont jelenlegi helyére csak 1990-ben került. Előzőleg a Budai úton a mai református új templom helyén állították fel. 1990. augusztus 18-án avatták fel a Csúcsos hegy tetején. Itt addig egy szovjet tank állt, amely az 1945-ben Székesfehérvárért folytatott harcokra figyelmeztetett. Az aranybulla rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mely kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Ezt a záradékot 1687-ben az országgyűlés eltörölte.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Ma van az idősek világnapja. Újabb idős otthon szerelt fel légkondicionálókkal a Fehérvár Travel Alapítvány. Általános iskolásoknak hirdetnek szavalóversenyt Fehérváron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ma van az idősek világnapja, ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, illetve a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik, mondta rádiónak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
11: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, érdekes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
12: Klimatizált lakószobák és nővérszoba várja a lakókat és a dolgozókat a Gárdonyi Jonatán gondozóházban. Befejeződött az intézmény demens részlegének modernizálása. A közel 2,5 millió forintos beruházást a Fehérvár Travel Alapítvány támogatta. A fejlesztést az Édesalkony Gondozóházak Szociális Egyesület kezdeményezte. A nyári kánikulák idején a hűtött helyiségek alapvető feltételt jelentenek a kiszolgáltatott demenciával élő idős emberek egészségének megőrzéséhez. A megújult komfortos környezetet ünnepélyes keretek között adták át. Az eseményen elhangzott, a segítség mindennapi kényelem mellett komoly erkölcsi elismerést is jelent a gondozók és a hozzátartozók számára, írja székesfehérvár.hu. Péntekig jelentkezhetnek a diákok a Voke Vörös Marti Mihály Művelődési Ház hagyományos versmondó versenyére. Az eseményt Székesfehérváron tartják október 12-e és 14-e között. Az általános iskolai tanulók 4 korosztályi kategóriában szabadon választott koruknak megfelelő költeményekkel mérettethetik meg magukat. A szakértő zsűri által odaítélt helyezések és különdíjak mellett a legügyesebb szavalók értékes könyvjutalmat kapnak, olvasható az intézmény oldalán. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt észak felől megnövekszik a felhőzet, de meghatározó a napsütés marad. Délután tovább növekszik a fátyol felhőzet, de folytatódik a napos, kissé szűrt napos idő, csapadék nem fordul elő. Délután 24 fok közelében alakul a hőmérséklet, estére 19 és 12 fok közé hűl a levegő. Este és éjszaka közepesen időnként erősen fátyol felhős lehet az ég, csapadékra nem kell számítani.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szerencsére idézőjelben csak a szokásos kisebb torlódás itt-ott, balesetről nem tudok. Például aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. 3-4 kilométeres a torlódás. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. 6 perccel járunk 8 után, jön a Jolanda Bikul, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

az M7-es aszfaltozást leszámítva, ami Székesfehérvár előtt okoz torlódást a Budapest felé vezető oldalon. Szóval ezt leszámítva nem tudok nagyobb dugóról vagy balesetről. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Kezek a magasba a zene világnapján mindjárt a Flip the Script-tel, jön még Horváth Tamás is, de csak a Black Eyed Peas után. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Október 1-én is kitart az indián nyár. Nagyon szép időnk lesz ma is, sőt egészen a jövő hétvégéig legalábbis most úgy néz ki, úgyhogy tessék kihasználni ezeket a napokat, mert utána itt a csúnya, esős, hűvös ősz. Például, ha van kabrió autónk, le lehet nyugodtan csapni a tetejét, ha pedig csak egy kis óceánpart hiányzik, az is itt lesz a hírek után. Tupac dalában California Love, mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
3: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
1: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A székesfehérvári virágóra egyedülálló volt a maga idejében Magyarországon. Horváth Jenő, városi főkertész Erfurtban egy kiállításon látott egy virágórát, amely annyira elvarázsolta, hogy rögtön készített is egy ahhoz nagyon hasonló tervezetet. A budapesti óragyár akkori főmérnökével Csuri Lászlóval készítetett hozzá egy toronyóra szerkezetet. Ezt mára már felváltotta egy digitális változat a virágszőnyeg alatt. A pontos avatási dátum sajnos nem ismert, de az biztos, hogy 1960. februárjában már arról írtak az újságok, hogy Horváth Jenő terveinek megvalósításához tavasszal látnak neki a szakemberek. A főutca és a Várkörút között található országzászló téren csodálhatjuk meg a földbe süllyesztett óriási óramutatókat, amik tavasszól őszig mutatják a pontos időt. Az óra számait és perceit különböző méretű és színű gyönyörű virágokból képezik ki. Ezek mintájáról és összeállításairól a székesfehérváriak szavazással dönthettek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A fehérvári jog, közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában, a Városház tér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943. szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a fehérvári jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi várossá, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtömb tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és második András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Fiatal vállalkozók találkoznak a megyeszékhelyen. Látássérült emberek önállóságát segítő eszközök beszerzését segítik Székesfehérváron. Csapadék nem várható. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
6: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
5: Székesfehérváron rendezik meg a fiatal vállalkozók és a vállalkozni vágyók találkozóját. A Fibusz Fehérvár megyei szervezete által kezdeményezett eseményt november 24-én tartják. A 2023 végén megújult egyesület célja nem egy hagyományos üzleti klub működtetése. Olyan támogató platformot szeretnének biztosítani, amely szakmai tudást, hiteles példákat és kapcsolatépítési lehetőséget nyújt a kezdő vállalkozásoknak. Az elnökség célul tűzte ki, hogy a jövő évre legalább 100 aktív fiatal csatlakozzon rendszeresen a helyi edukációs és közösségépítő programjaikhoz, közölte a szervezet. 6. alkalommal csatlakoznak székesfehérvári civil szervezetek az Új Nap Új Remények közösségi adománygyűjtő kampányhoz. A kezdeményezéssel idén a látássérültek regionális közhasznú egyesületét segítik. A program központi eleme egy közös napfelkeltekor véget érő séta október 3-án. A civil követek saját ismeretségi körökben gyűjtenek felajánlásokat a jóügyekért.hu oldalon. A kampány célja 750 ezer forint, amelynek nagyobb részéből 10 látássérült ember számára vásárolnak akadálymentes mindennapi eszközöket, beszélőmérleget vagy vérnyomásmérőt. A fennmaradó forrásból a civil szervezet kulturális és szabadidős programjait támogatják, tájékoztat az fmc.hu. Délelőtt észak felől megnövekszik a felhőzet, de meghatározó a napsütés marad. Délután tovább növekszik a fátyol felhőzet, de folytatódik a napos, kissé szűrt napos idő. Csapadék nem fordul elő. Délután 24 fok közelében alakul a hőmérséklet, estére 19 és 12 fok közé hűl le a levegő. Este és éjszaka közepesen, időnként erősen fátyol felhős lehet az ég, csapadékra nem kell számítani.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fel a legjobb zenék. Továbbra is 3-4 kilométeres a torlódás az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt aszfaltozás miatt. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom a 0620 55 55 155-re. Megy tovább a csütörtök reggel elindult október, és megy tovább az indián nyár is 22-27 fokkal, sok napsütéssel, már csak a jó zenék hiányoznak mellé. Simply Red, Stars a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyönyörű idővel és a legjobb zenékkel indul október. Elseje van csütörtök, Malvin napja, és mindjárt 9 óra. Úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például Szillel. Vagy Fábián Julival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fesztivál Siófokon, október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berezki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
3: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények lista árból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabmat székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabmat építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
4: Őszi kuponkavalkád az Osamban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek osam.hu/kuponnapok.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja. Új minibuszjárat indul Öreghegyen. Gyászfeldolgozó foglalkozás indul az egészségfejlesztési irodában. Köszöntöm Önöket, Picsó Jerika vagyok. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
3: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
2: Hamarosan új minibuszjárat indul Öreghegyen. A jármű keresztben szeli át a városrészt, közvetlen kapcsolatot teremtve a kórházzal, a rendelőintézettel és a vasútállomással. A tervezett menetrend részleteit az Öreghegyi Közösségi Házban tartott lakossági fórumon egyeztették a helyiekkel Székesfehérváron. A videótontól induló munkanapokon óránként közlekedő járat mellett a 22-es, a 24-es, a 31-es, valamint a 32-es buszok menetrendje is változna. Az intézkedést a jobb átszállási kapcsolat hozta meg a város. A 440 millió forintból vásárolt 3 elektromos midibusz egyike szolgálja majd ki az új öreghegyi vonalat. 11 új megállót is kialakítanak. A fórumon elhangzott, a tervek véglegesítése előtt a lakossági észrevételeket is beépítik a menetrendbe, írja az fmc.hu. Ingyenes gyászfeldolgozó csoportot indít a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. A szakemberek segítséget nyújtanak a veszteséget megélt embereknek. A foglalkozások egy speciális tematika alapján elfogadó és megtartó környezetben segítenek a gyászfeldolgozásában. Az első nyitott találkozót október 27-én tartják. A zárt csoporttaggá válásról a második alkalom végén kell nyilatkozni, ezt követően új tagok már nem csatlakozhatnak. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni október 13-áig van lehetőség, olvasható a székesfehérvár.hu oldalon. Délelőtt észak felől megnövekszik a felhőzet, de meghatározó a napsütés marad. Délután tovább növekszik a fátyol felhőzet, de folytatódik a napos, kissé szűrt napos idő. Csapadék nem fordul elő. Délután 24 fok közelében alakul a hőmérséklet, estére 19 és 12 fok közé hűl le a levegő. Este és éjszaka közepesen, időnként erősen fátyol felhős lehet az ég, csapadékra nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az első Robi aputól, akinek 13 éves lánya Teddy, már dalokat ír, és Robi Williams szerint sokkal tehetségesebb zeneszerző és előadó lesz, mint amilyen ő. Rock DJ egyelőre be kell érnünk apával, ha jön a Compact Disco nem sokára, James Morrison Nelly Furtadóval, a Nox, a Stereo MC's és Warren G is. 5 perc elmúlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, Viber üzenet Barbie-tól. Sziasztok, szép reggelt és gyönyörű napot kívánok, H. Barbie vagyok. Kérlek, olvassátok be, a szerelmemnek üzennék R. Dávidnak, aki titeket hallgat minden nap, de sajnos nem láttam személyesen már több mint egy hónapja. Üzenem neki, hogy ő életem szerelme, büszke vagyok rá, nagyon szeretem és rettenetesen hiányzik. Várom haza, puszi Barbie. Na hát remélem, hogy személyesen is találkozhattok. Mielőbb, addig is kapcsolatban itt a Besten Connected, a Stereo MC-től hívható SMS Viber 0620 55 55 105.

Ezt a FM a legjobb zenék. Ma délutánig tart az M7-esen az aszfaltozás a Budapest felé vezető oldalon, Székesfehérvár előtt. Most is 3-4 kilométeres a torlódás, emiatt kitartást jó utat utána jobb lesz, mint ahogyan ez a helyzet az M1-es felújítással is. Ott már látszik a fény az alagút végén. Az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik, ahol két sávban halad a forgalom, de ettől függetlenül szakaszosan torlódik a Budapest felé vezető oldal, főleg Tatabánya térségében több kilométeren. Jó utat, jó munkát Warren G-vel, ez a Regulate a Besten. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulators!

0: Best FM, a legjobb zenék, a rózsa csókja és az ősz ajándéka az indián nyár. Október 1-én is 22-27 fokra, sok napsütésre, egy picivel több pátyol felhőre készülhetünk, de esni ma sem fog. Ezek a jó hírek, egészen úgy néz ki a jövő hét végig kitart a vénasszonyok nyara. Ja, a rózsa csókja, Silk, Kiss from a Rose a Best FM.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a csütörtök reggel vége, mindjárt 10 óra, de délelőtt is jönnek majd az ezredforduló legnagyobb kedvencei. Szól majd Janet Jackson slágere. És lesz tiltott szerelem is.
2: Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma van az idősek világnapja. Újabb idős otthon szerelt fel légkondicionálókkal a Fehérvár Travel Alapítvány. Általános iskolásoknak hirdetnek szavaló versenyt Fehérváron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, illetve a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik, mondta rádiónak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem bennem maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Klimatizált lakószobák és nővérszoba várja a lakókat és a dolgozókat a Gárdonyi Jonatán gondozóházban. Befejeződött az intézmény demens részlegének modernizálása. A közel 2,5 millió forintos beruházást a Fehérvár Travel Alapítvány támogatta. A fejlesztést az Édesalkony Gondozóházak Szociális Egyesület kezdeményezte. A nyári kánikulák idején a hűtött helyiségek alapvető feltételt jelentenek a kiszolgáltatott demenciával élő idős emberek egészségének megőrzéséhez. A megújult komfortos környezetet ünnepélyes keretek között adták át. Az eseményen elhangzott, a segítség mindennapi kényelem mellett komoly erkölcsi elismerést is jelent a gondozók és a hozzátartozók számára, írja székesfehérvár.hu. Péntekig jelentkezhetnek a diákok a Voke Vörös Marti Mihály Művelődési Ház hagyományos versmondó versenyére. Az eseményt Székesfehérváron tartják október 12-e és 14-e között. Az általános iskolai tanulók 4 korosztályi kategóriában szabadon választott koruknak megfelelő költeményekkel mérettethetik meg magukat. A szakértő zsűri által odaítélt helyezések és különdíjak mellett a legügyesebb szavalók értékes könyvjutalmat kapnak, olvasható az intézmény oldalán. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt észak felől megnövekszik a felhőzet, de meghatározó a napsütés marad. Délután tovább növekszik a fátyol felhőzet, de folytatódik a napos, kissé szűrt napos idő, csapadék nem fordul elő. Délután 24 fok közelében alakul a hőmérséklet, estére 19 és 12 fok közé hűl a levegő. Este és éjszaka közepesen időnként erősen fátyol felhős lehet az ég, csapadékra nem kell számítani.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A nővérjének, a Moalvinnak van ma a névnapja, hogy az egyik első magyarországi mém Szalacsi bácsi mondta annó. Szóval október 1-e csütörtök, van a Malvinok névnapja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, 4 perccel múlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok, és indítom a Buti labdalát, Boogie Tonight, jön Kenny Williams és az NSYNC is mindjárt.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az NSYNC dalával megy tovább a csütörtök délelőtt. I want you back! A címmel vissza akarlak kapni. Ki mit? Én például a hosszú nappalokat. Túl vagyunk az őszi napi egyenlőségen. Mostantól sajnos rövidebbek a nappalok, mint az éjszakák.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Tegnap kezdték, és ma délután fejezik majd be az aszfaltozást az M7-esen. Budapest felé Székesfehérvár térségében a 64-es kilométernél. A forgalom egy sávon halad, emiatt most is 1-2 kilométeres a dugó. Reggel és a délutáni csúcsban ennél több, de reméljük tényleg délutánra befejezik majd. És jó hírek az M1-esről Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, ettől függetlenül lehetnek lassabb szakaszok. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Több jó hírem is van, egyrészt mindjárt hétvége, ma már csütörtök van, október 1, másrészt gyönyörű időnk lesz, mindezt a Good Feeling-gel fejeljük meg a következő órában. Jön majd Flórida és a halott pénz is. Ha dugó, baleset van, közlekedési infók a 0620-55-55-155-re jöhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Drónokkal keresik a beteg szőlőtőkéket, kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén, lisztre cseréltek 40 kiló kokaint egy páncélteremben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Drónokkal pásztázzák a szőlőültetvényeket, hogy minél gyorsabban megtalálják az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A levegőből készült felvételeket mesterséges intelligencia elemzi. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. A részletekről Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét kérdeztük.
2: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
1: Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a tanácskozás fő témája között szerepel a gazdaság és a költségvetés helyzete, valamint a közigazgatás átalakítása. A kormány emellett a vízgazdálkodásról, az energetikáról és a klímahelyzetről is tárgyal. A kormányfő a múlt hétvégén Szolnokon jelentette be, hogy kihelyezett ülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Orvvadászokat vettek őrizetbe Békés megyében. A rendőrség szerint egyikük tilalmi időszakban és idegen vadász területen is ejtett vadakat, amelyek egy részét nem jelentette be, húsukat pedig eladta. Fegyverét állítólag olyan társának is átadta, akinek korábban visszavonták a vadászati engedélyét. A két férfit orvvadászattal és lőfegyverrel visszaéléssel gyanúsítják, fegyvereiket és lőszereiket is lefoglalták. Lisztre cseréltek mintegy 40 kg bizonyítékként őrzött kokaint a Fidzsi-szigeteken. Az átszámítva 4,3 milliárd forint értékű kábítószert egy bírósági páncélteremben tárolták. Egy ellenőrzéskor 7 csomag már hiányzott, a megmaradt tömbökről pedig kiderült, hogy egyik sem az, aminek látszik. A rendőrség 6 igazságügyi alkalmazottat gyanúsít, ők ugyanis hozzáférhettek a páncélteremhez. Késő nyárias idővel köszöntött be az ősz második hónapja. Ma legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, mellettük sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Délután 22 és 27 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is alig változhat az idő. Maradhat a derült napos csapadékmentes időjárás 23-27 fokos maximumokkal. A hajnalok viszont már emlékeztethetnek arra, hogy ősz van. A hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM, a legjobb zenék. Haladjunk tovább, méghozzá egy újrakezdős dallal a Brit M People-től. 1993-ból szól a Moving On Up, és még több dance zene a 90-es és 2000-es évekből. Ma este mixben a Night Shift-ben 6-tól, Whiteboy-tól, 7-től, DJ Miller-től itt a Best-en.

0: volt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
2: FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek az M1-esen Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométer között. A forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tatabánya térségében nagy most nagyon a dugó, 5-6 kilométer. Dolgoznak az M5-ösön is Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között. Csak egy sáv járható a torlódás, ott is meghaladta a 3 kilométert. És tart az aszfaltozás az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, 1-2 kilométer. Méteres dugóra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez, itt a Besten kacsa szósz a menüjön, a Duck Sauce és a Barbra Streisand, és váltás a stúdióban a hírek alatt. Majoros Rita érkezik pillanatokon belül, találkozzunk holnap, Maxim Levente vagyok. Barbra Streisand.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elköszöntünk a vármegyéktől és a főispánoktól. Országszerte várják programok a madárbarátokat. A Bakonytól a Zemplénig versengenek a turistaházak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvény módosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt az eladók a lakáspiacon, mint a vevők. Az egyik hazai ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal nőtt az új hirdetések száma, a kereslet viszont mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vásárlók. A portál szerint a bővülő kínálat erősítheti a vevők alkupozícióját és lassíthatja a lakásárak emelkedését. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat, most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta el rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai madármegfigyelő napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egy egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
1: 10 szállás helyverseny idén az év turistaháza címért, a Bakonytól a Zemplénig turistaházakra, kulcsosházakra és más természetközeli szállásokra voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-ig lehet az Aktív Kalandor oldalán. Megérkezett az október, de az időjárás egyelőre inkább a nyarat idézheti. Ma sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre számíthatunk. A szél néhol megélénkülhet, délután pedig 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is folytatódhat ez a csendes napos idő 23-27 fokos délutánokkal. Reggelente ugyanakkor már jóval hűvösebb lehet, szombaton és vasárnap a hidegre hajlamosabb tájakon akár gyenge fagyok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, szép délutánt kívánok mindenkinek. Október első napján is én Majoros Réta vagyok a következő néhány órában. Mondhatnám azt, hogy őszi hangulatban érkezem, de az idő inkább egy picit késő nyári még, úgyhogy ennek szellemében hallgassuk a Molokót, Charlie-t, Aliet, vagy éppen a Daxos dalát, Barbra Streisand.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Long time, wishing to left you, but now the door.

Best FM-mel legjobb zenék. Hogy vannak? Nagyon szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik a nap, és hogy egy picit önök is közelebb érzik már magukat a hétvégéhez. Én tegnap este, képzeljék, egy kvízestel jártam. Imádom az ilyesmiket. Szeretem így néha megmérettetni magam baráti társaságban. Főleg, hogyha olyan a téma, amit igazán szeretek, vagy amiben azt érzem, hogy egészen jó vagyok, ez pedig nem volt más, mint a 90-es, 2000-es évek zenéi, popkultúrája és mindenféle ilyesmi. Nagyon élveztem, és nagyon-nagyon jó volt, és pont ezen gondolkodtam, hogy imádok ilyenkor visszagondolni a 90-es, 2000-es évekbeli önmagamra, és azokra a dolgokra, amiket szerettem, amiket csináltam, amiket most így lehet nosztalgiázni. Ugye a hétvégén volt osztálytalálkozom, érettségi találkozom, szóval nekem ez a hét nagyjából azóta így a nosztalgiával telik, úgyhogy egy picit ehhez kapcsolódik majd a nap kérdése is, de ezt nem lövöm le, majd egy picit később, előtte inkább hallgassuk isteni zenéket. Na meg hamarosan közlekedési információkkal is jelentkezem, meg mindenféle érdekességgel, úgyhogy szerintem ma is megéri velem tartani. Hamarosan érkezik a Backstreet Boys és az As Long As You Love Me, hát mi ez, hogyha nem nosztalgia, de előtte itt a Red Hot Chili Peppers és az Other Side a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Na, hogy mindig délutánonként, ma is ott leszek önökkel az utakon. Szóval hozom a friss közlekedési információkat, amint megkapom őket. Hát legutóbb azt írták nekem, hogy az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben, illetve a terelés előtt Budapest felé lassabb haladásra és szakaszos torlódásra kell számítani. Az M5-ös autópályán a főváros felé Lajos-Mizsely és Örkény között is munka folyik, úgyhogy egy sáv járható, itt már legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bármit látnak az utakon, tényleg, ami info lehet a többieknek, nagyon megköszönöm, ha ma is jelentkeznek vele, én pedig már tovább is adom a többi utolévőnek. Jó utat ma is, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bombón és a Viva España, folytatásban pedig friss híreket hallgatunk így evéd után, a desszert mellé a legjobb zenéket. Tudják, most se felejtsék el a desszertet, ez nagyon-nagyon fontos, fel tudja dobni az ember kedvét, főleg úgy, hogy én ma sajnos kihagytam, úgyhogy jöhetnek a süti ajánlások, vagy desszert ajánlások, kinek mi a kedvence, az én kedvencem pedig majd a hírek után érkezik. Jön a C-Block és a Time is Ticking Away. És zenél majd a Sziasztok lányok is, itt lesz a Szőke.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
3: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?
4: Come on, let's do this game.

0: a Best FM-en.
1: Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti buszokon. Több mint 1000 lépcső vezet az év kilátójához. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Ehhez kapcsolódva új megelőzési programot indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a hátrányos helyzetű településeken élő nőknek. A 12 mobilrendelő jelenleg 40 kis településen segíti a lakosságot. A nők orvosi konzultáción és fizikális emlővizsgálaton vehetnek részt, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvoshoz irányítják őket. Havonta mintegy 80-100 résztvevő az önvizsgálat helyes módszerét is elsajátíthatja. Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti autóbuszokon a Merrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A jelképet a BKK ügyfélszolgálati dolgozói, jegyellenőrei és járművezetői is kitűzik. A buszokra figyelemfelhívó plakátok is kerülnek, amelyek QR kódján keresztül az utasok egy a betegség legfontosabb tudnivalóit bemutató kvízt érhetnek el. Új útdíjrendszer lépett életbe Romániában. A 3,5 tonnánál nehezebb járművek után ezentúl a tömegük és a megtett távolság alapján kell fizetni. A személyautók díja pedig a környezetvédelmi besorolástól és a meghajtás típusától függ. Az október előtt megvásárolt matricák a feltüntetett lejárati időig érvényesek maradnak. A Zempléni Jánosvára kilátó nyert el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás fölé magasodó 20 méteres fatoronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, majd a további 68 lépcsőfok vár a látogatókra a kilátó tetejéig. A verseny eredményeiről Bántakás Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Az év kilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is jutott volna szükbe indulni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Késő nyárias idővel köszöntött be az ősz második hónapja. Ma legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, mellettük sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Délután 22 és 27 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is alig változhat az idő. Maradhat a derült napos csapadékmentes időjárás 23-27 fokos maximumokkal. A hajnalok viszont már emlékeztethetnek arra, hogy ősz van. A hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony egy óra után is csak a legfelejthetetlenebb slágerek, egy kis nosztalgia 90-es, 2000-es évek világában. Hát csak egy kicsit ugrunk vissza az időbe. Ebben az órában pedig talán egy kicsit nagyobbat, mert hozom a napkérdését is. Előtte még Mark Ronson és Bruno Mars nyitja az órát, én az Uptown Funk, én Majoros Rita vagyok.
0: Best

Best FM-ben a legjobb zenék. Mostanában nagyon sokat nosztalgiázom, ugye volt érettségi találkozom, volt amilyen 90-es, 2000-es évek, popkultúra kvízen, úgyhogy az elmúlt egy-két hétben én azért tényleg felültem arra a bizonyos nosztalgia vonatra, úgyhogy arra gondoltam egy kicsit, beszélgessünk erről. Ha visszamennénk, vagy visszamehetnénk egy napra a 16-17 éves kori énünkhöz, vagy az énünk egy napjára, akkor mivel töltenénk azt a napot, vagy mit csinálnánk? Ma délután ez a kérdésem. 06-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Suliba mennénk, és ott a barátainkkal találkoznánk, vagy hazamennénk, és direkt annyiszor lépnénk fel MSR-re, hogy lássa, kiszemeltünk, hogy fönt vagyunk, amennyiszer csak kell, és mondjuk ránk nem ír, vagy úgy öltözködnénk, ahogy annak idején, vagy teljesen más, hogy változtatnánk bármin is. Na, jöhetnek az üzenetek. 06-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Akár erről a napról, gondolkodjunk el csak pár perc erejéig, jöhetnek az üzenetek, Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, most mondanám azt, hogy MySpace-en, meg MSN-en, de hát ott már sajnos nem lehet írni, mindenhol máshol viszont igen, úgyhogy várom az üzeneteket, de nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy könnyebb, vagy inkább szóban mesélnék el. Én pedig egy igazi vérbeli slágerrel megyek tovább a 2000-es évekből, Shaggy, Hey Sexy Lady itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Van egy jó és egy rossz hírem az M1-esen autózóknak, de kezdem a jóval. Az M1-es autópályán Hegyesalon felé Viatorbágynál a 18-as kilométernél korábban egy műszaki hibás teherautó állt a külső sávban, de az autó elment, úgyhogy a torlódás feloszlóban van. Kevésbé jó hír viszont az, hogy az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt viszont Tata és Tatabánya között nagyon nagy a torlódás, már legalább 7-8 kilométeres az araszolás, úgyhogy ezzel kell számolni. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajosmizse és Örkény között is munka folyik, csak egy sáv járható, itt is legalább 3 kilométeres már a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, továbbra is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és kitartás az utakra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új parancsnoka van a terrorelhárítási központnak. Elindult a jelentkezés a közigazgatási ösztöndíj programba. Fitnessterem és golf szimulátor várta a tehetős rabokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kovács András rendőrdandártábornok lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. Rendőri pályáját 2001-ben kezdte, 2010-ben került a TEC-hez, 2022-től pedig főigazgató helyettesként dolgozott. A kinevezés a szervezet átalakításával egy időben történt. A terrorelhárítási központ mától már nem önálló rendvédelmi szervként, hanem az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ezzel párhuzamosan a korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség is. Drónokkal pásztázzák a szőlőültetvényeket, hogy minél gyorsabban megtalálják az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A levegőből készült felvételeket mesterséges intelligencia elemzi. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. A részletekről Bogya Sándort, a NÉBIH Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Óriási segítséget jelenthet, a szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítés.
1: Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 000, a külföldi szakaszban átlagosan 750 000 forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. Luxus lakosztályokat találtak egy indonéz börtön elzárt részén. A 13 légkondicionált apartman mellett fitnessterem, golf szimulátor és egy épülő úszómedence is várta a tehetős rabokat, akik az ellenőrök szerint pénzt fizettek a kényelemért. A börtönigazgató azt állítja, az épületek a személyzetet szolgálták. Őt és 4 másik tisztviselőt felfüggesztették, a hatóságok pedig vizsgálják, ki szedhette be a pénzt. Megérkezett az október, de az időjárás egyelőre inkább a nyarat idézheti. Ma sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre számíthatunk. A szél néhol megélénkülhet, délután pedig 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is folytatódhat ez a csendes napos idő 23-27 fokos délutánokkal. Reggelente ugyanakkor már jóval hűvösebb lehet, szombaton és vasárnap a hidegre hajlamosabb tájakon akár gyenge fagyok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A felejthetetlen slágerek ebből a felejthetetlen időszakból, 90-es, 2000-es évek, hát a legjobb korszak volt. Én Majoros Rita vagyok, így 2 óra után 3 perccel is hozom a legjobb zenéket. Innen jön Vesz, és az Alana itt lesz, majd Sia jön a 4-es Street Eminem Dido-val, most pedig a Punjabi MC. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel.

0: vagyok tovább.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt a 4-es Street és a 10 éven át. Ez pedig a nap kérdése. Ha visszamehetnénk egy napra a 16-17 éves kori énünkhöz, akkor mit csinálnánk? Hogyan telne a nap? Mit vennénk fel? Kivel találkoznánk? Vagy éppen kivel nem? Azt írja Peti, 16 évesen reggeltől estig fociztunk a haverokkal. Semmi extra nem kellett hozzá, csak egy labda és valaki, akinél lehetett találkozni. Ha visszamehetnék, ugyanígy csinálnám, csak most már tudnám, hogy ezekből a délutánokból lesznek később a legjobb emlékek. Nóri is írt, én tuti visszamennék a 16 éves önmagamhoz, és elvinném egy egész napos csavargásra a legjobb barátnőmmel. Felvenném azt a farmert, amit akkor minden egyes nap hordtam, hozzá egy kapucnis pulcsit, délután kazettáról hallgatnánk a kedvenc zenéinket, este pedig valami házi buliban kötnénk ki, és biztos megmondanám magamnak, hogy ne izguljak annyit azon, ki mit gondol rólam. És de jó ez így. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek a nosztalgikus pillanatok. Ha pedig inkább szóban mondanák el, akkor nyugodtan hívjanak fel. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, akár képeket is lehet mellékelni ebből az időszakból. Én is kitettem egyet magamról. A hétvégén belefutottam pár ilyen képbe, úgyhogy szóval imádok ezeken nosztalgiázni, ez a lényeg. És a következő dallal is, hiszen Stakabu érkezik 1993-ból, és a Living It Up jön egy kis svéd dance pop a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam már is friss útinfókat, amiket már meg is osztok az utazókkal. A 3-as főút és az M0-es autóút csomópontjában nagy mennyiségű szennyeződés került a burkolatra. A 3-as főútról jelenleg nem lehet felhajtani az M0-es autóútra a Megyeri híd felé. Az ellenkező irányba kell felhajtani és a következő csomópontban megfordulni. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos-Mizsa és Örkény között munka folyik, csak egy sáv járható, itt már a 3 kilométert is meghaladta a torlódás. Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán pedig az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad már a forgalom. A terelés előtt viszont Tata és Tatabánya között jelentős a torlódás, ami legalább 7-8 kilométer hosszan araszol jelen pillanatban. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója bárhonnan az ország útjairól, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Írták korábban a hallgatóink közül, hogy a Könyves-Kálmán körúton baleset történt a Népligetnél. Azt kérdezem a hallgatókat, hogy ezzel mi a helyzet, mert hogy pár perce érkezett a hír, viszont valaki meg azt írta, hogy ott már nincsen torlódás, úgyhogy a Könyves-Kálmán körút, tehát Népliget környéke mi a helyzet, ezt kérdezem a hallgatóktól. Nagyon szépen köszönöm az infót, nyugodtan fel is hívhatnak 0620-55-55-155, sőt köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Ma van az idősek világnapja. Újabb idős otthon szerelt fel légkondicionálókkal a Fehérvár Travel Alapítvány. Általános iskolásoknak hirdetnek szavalóversenyt Fehérváron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, illetve a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik, mondta rádiónak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
6: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltik a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, a kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot.
5: Klimatizált lakószobák és nővérszoba várja a lakókat és a dolgozókat a Gárdonyi Jonatán gondozóházban. Befejeződött az intézmény demens részlegének modernizálása. A közel 2,5 millió forintos beruházást a Fehérvár Travel Alapítvány támogatta. A fejlesztést az Édesalkony Gondozóházak Szociális Egyesület kezdeményezte. A nyári kánikulák idején a hűtött helyiségek alapvető feltételt jelentenek a kiszolgáltatott demenciával élő idős emberek egészségének megőrzéséhez. A megújult komfortos környezetet ünnepélyes keretek között adták át. Az eseményen elhangzott, a segítség mindennapi kényelem mellett komoly erkölcsi elismerést is jelent a gondozók és a hozzátartozók számára, írja székesfehérvár.hu. Péntekig jelentkezhetnek a diákok a Voke Vörös Marti Mihály Művelődési Ház hagyományos versmondó versenyére. Az eseményt Székesfehérváron tartják október 12-e és 14-e között. Az általános iskolai tanulók 4 korosztályi kategóriában szabadon választott koruknak megfelelő költeményekkel mérettethetik meg magukat. A szakértő zsűri által odaítélt helyezések és külön díjak mellett a legügyesebb szavalók értékes könyvjutalmat kapnak, olvasható az intézmény oldalán. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Estére 19 és 12 fok közé hűl le a levegő. Este és éjszaka közepesen, időnként erősen fátyol felhős lehet az ég, csapadékra nem kell számítani, a légmozgás legfeljebb gyenge lehet. Péntek reggel és délelőtt erősebben fátyol felhős lehet az ég, délután csökken a felhőzet, csapadék nem várható, reggelre 4-5 fokig is leülhet a levegő, délután 24 fok közeli felmelegedés várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello Fejér, hello Velence, nagyon vidám, kellemes csütörtök délutánt kívánok önnek. Október első napján, október elsején, amikor is a mikrofonnál már Nagy Detti a folytatásban, és ez bizony így is lesz egészen 18 óráig. Tartson velem, mert hozom önnek életünk bestjeit, úgyhogy már is kezd Beyoncé és Shakira.
4: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Horváth Tamástól szólt a Megszakad az elmúlt percekben. Na de a családi alkotó délelőttök sora nem szakad meg Székesfehérváron a Gárdonyi Géza művelődési ház és könyvtárban, így ezen a héten is várják az alkotni vágyó családokat. Zenés papírszínházi mesemondás lesz hangszer bemutatóval és kézműves foglalkozás is Cifra Paletta címmel. Foglalkozáson a részvétel díjtalan, viszont előzetes bejelentkezéshez kötött, amit a művelődési ház e-mail címén lehet megadni, és ne felejts el a résztvevők létszámát és a gyermekek életkorát is beírni. Hogyha pedig bármilyen közlekedési infója van, vagy hallgatói észrevétele a térség útjairól, akkor pedig ne felejts el forró drótunkon jelezni azt, ami a 0623 555 525-ös SMS és Viber számunk. Ide jöhetnek az üzik, miközben pörgetem önnek tovább életünk legjobb zenéi.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4. A legjobb zenék.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: West Coast for life.
1: Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 355 525.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Sub & Monster egyik örökérvényű, óriási igazsága szólt az elmúlt percekben, tisztelet a kivételnek persze. Ez volt a Nincs nő, nincs sírás. De ezt átkölthetnénk egyébként úgy is, hogyha nincs lezárás, akkor nem szomorkodunk mi autósok, viszont még így az őszi időszakban igencsak számíthatunk több helyen is forgalmi rendváltozásra. Így például Székesfehérváron a Szárcsa utca 23-as szám alatti ingatlannál, ahol ma és holnap szennyvízbekötő vezeték kiépítése miatt félpályás forgalomkorlátozás volt és lesz érvényben. Elvileg holnap délután 4-ig tart csak ez a korlátozás az ingatlan előtti szakaszon. A munkavégzés időtartama alatt az autósok számára félpályán biztosítják majd a haladást, emiatt pedig kérik a közlekedők megértését és türelmét. Apropó, hogyha már közlekedés, akkor ugye felmerült a Nagyszombati út felújítása kapcsán az, hogy teljes útzár mellett hamarabb, vagy pedig félpályás terelés mellett hosszabb idő alatt fejeződjön-e be az útszakasz felújítása. A fehérváriak most jelezhetik, hogy mit szeretnének, de bárhogy is lesz, a szakemberek azt kérik a közlekedőktől, hogy mindig tartsák be a KRESZ előírásait, és a kék táblával jelzett utcákat, tehát az Öreghegy kis utcáit ne használják áthaladásra. Vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak. Hogyha pedig van útinfója Székesfehérvár vagy a Velencei tó térségéből, akkor pedig arra kérem, hogy azt ne tartsam magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

0: 24. Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát az októberi hónap igencsak pörög a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Irodában, ugyanis rengeteg programmal és rengeteg tanácsadással várják az érdeklődőket. Ugye például ma lehetett jelentkezni, illetve lehet egészen 16 óráig jelentkezni az elsősegélynyújtó előadásukra, amelyben a csecsemők elsősegélynyújtásáról lesz szó, illetve különféle balesetek kezeléséről és váratlan helyzetek kezeléséről. Emellett önsegítő csoportot is indítanak csütörtökönként 16:30 és 18 óra között, amelyben pedig most a párkapcsolati krízis lesz a fókuszban, de emellett még dietetikai tanácsadásra is lehet náluk jelentkezni. Október 13-án és 28-án lesznek ilyen ingyenes lehetőségek, amelyben pedig a kiegyensúlyozott táplálkozási szokásokról, illetve a fogyást támogató, hosszú távú fenntartható megoldásokról is tudhatunk meg infókat. A részvétel itt is előzetes bejelentkezéshez kötött. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához viszont nem kell semmi más tennie, csupán a 101.8 és a 90,4-re hangolnia, amely dalok egyébként szerintem hozzájárulnak a fogyáshoz is, hiszen egyszerűen nem lehet ülve maradni, miközben ezeket a dalokat hallgatjuk, például a United slágerét, ember is a hárman párban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy megállunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint Azaria slágere.

0: magam, mint egy gyerek. Az órát pedig a House of Glass kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabma székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabma építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
5: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Auchanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Fiatal vállalkozók találkoznak a megye székhelyen. Látássérült emberek önállóságát segítő eszközök beszerzését segítik Székesfehérváron. Csapadék nem várható. A mikrofonnál Picsóri Erika. Lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
7: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak. De szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
6: Székesfehérváron rendezik meg a fiatal vállalkozók és a vállalkozni vágyók találkozóját. A Fibusz Fehérvár megyei szervezete által kezdeményezett eseményt november 24-én tartják. A 2023 végén megújult egyesület célja nem egy hagyományos üzleti klub működtetése. Olyan támogató platformot szeretnének biztosítani, amely szakmai tudást, hiteles példákat és kapcsolatépítési lehetőséget nyújt a kezdő vállalkozásoknak. Az elnökség célul tűzte ki, hogy a jövő évre legalább 100 aktív fiatal csatlakozzon rendszeresen a helyi edukációs és közösségépítő programjaikhoz, közölte a szervezet. 6. alkalommal csatlakoznak székesfehérvári civil szervezetek az Új Nap Új Remények közösségi adománygyűjtő kampányhoz. A kezdeményezéssel idén a látássérültek regionális közhasznú egyesületét segítik. A program központi eleme egy közös, napfelkeltekor véget érő séta október 3-án. A civil követek saját ismeretségi körökben gyűjtenek felajánlásokat a jóügyekért.hu oldalon. A kampány célja 750.000 forint, amelynek nagyobb részéből 10 látássérült ember számára vásárolnak akadálymentes mindennapi eszközöket, beszélő mérleget vagy vérnyomásmérőt. A fennmaradó forrásból a civil szervezet kulturális és szabadidős programjait támogatják, tájékoztat az fmc.hu. Estére 19 és 12 fok közé hűl a levegő, este és éjszaka közepesen, időnként erősen fátyol felhős lehet az ég, csapadékra nem kell számítani, a légmozgás legfeljebb gyenge lehet. Péntek reggel és délelőtt erősebben fátyol felhős lehet az ég, délután csökken a felhőzet, csapadék nem várható, reggelre 4-5 fokig is leülhet a levegő, délután 24 fok közeli felmelegedés várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A 4 órás hírek után folytatódik is a pörgés itt a 101.8-es 90,4-en olyan fantasztikus dalokkal, mint Anastasia-tól a Paid My Dues, de itt lesz Azaria is az introvertált dallal, és a House of Glass is a Disco Down-nal, sőt, mi több, ezzel a jó kis dallal kezdünk itt a csütörtöki Best délutánban.
1: 101.8 és 90,4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az Ariával sétáltunk a macskaköves utakon az elmúlt percekben, aki pedig Öreghegy, hát ha nem is macskaköves, de kis utcáin sétál, és eddig úgy volt vele, hogy kevés az a néhány buszjárat, amivel eljuthat a városba, vagy egyáltalán elérheti úti célját, neki most jó hírrel jöttem, ugyanis a nemrég beszerzett új minibuszok közül az egyik pont Öreghegyen áll munkába. Ez tulajdonképpen az Öreghegy közepén járna, hiszen a Videótontól indulna, majd a Béla úton, a Bicskei, Kassai és Pöstjéni utcákon, valamint a Pozsonyi úton és több öreghegyi utcán keresztül érni el a Budai utat. Innen haladna tovább a kórház, a rendelőintézet és a vasútállomás felé. A tervek szerint hétköznapokon óránként közlekedik majd ez a járat, és hát naponta 14-et terveznek ebből. Emiatt pedig 11 új megálló is létesülne ezen az útvonalon. Aztán a 24-es busz esetében is lenne olyan változás, ami a reggeli és a délutáni csúcsidőt érintené, hosszabb időszakra tolódna ez ki, amikor is óránként 3 járat közlekedne, ezek közül pedig egy még a vasútállomást is érintené. A 22-es vonalon pedig délelőtt minden második járat közlekedne a kórház felé is. De hogy egyébként kinek milyen véleménye van az új bővülő buszmenetrendről, nem csak ezeknél a járatoknál, de a többi járatnál is, arra pedig várják még a lakosság véleményét, a szakemberek, amiről részleteket a város weboldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyeket szintén véleményezhet, hogyha dob egy üzit forró drótunkra 0623 555 525, de hogyha csak szeretné a 90-es, 2000-es évek bestjeit hallgatni, akkor nem kell semmi más tennie, csak hátradőlni és dalolni az Ace of Base-szel.

0: Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ma van a Zene világnapja, amely alkalomból bármerre is járjunk a városban, tényleg bárhonnan leselkedhetnek ránk dallamok. Ugye így volt ez délelőtt is a Városháztéren, illetve így lesz ma este az Alba Régia sportcsarnokban. De lesz egy zenés együttlét a lánglelkű püspök emlékére is. Ezen a héten szombaton a Prohász Kortókár emléktemplomban. A helyi Caritas csoport szervezésében zenés estet szerveznek, amelyen fellép a székesfehérvári ökumenikus kórus, a Vörös Marti kórus, a Szent Kristóf ház csengős zenekara, Labantada Rózsa fuvola művész és Somogyi Balázs, a Magyar Állami Operaház művésze, valamint Nagy Judit is. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak, tehát szombaton 17 órától. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják Önt, bármikor is hangoljon a Best FM-re, ahol a folytatásban pedig Denise rappel nekünk. Jön mindjárt a csoda!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
3: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabmat székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabmat építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A most Ákos Tükör című dalát itt dudolgatta az elmúlt mintegy 3 percben, és úgy érzi, hogy jó hangja van, és megcsillogtatná tehetségét egyébként egy közösségben is, akkor nagyon sok szeretettel várja önt is a Búza Virág dalkör. Alapításának 13. évfordulóját ünnepelte a dalkör még szeptemberben, akiket rendszeresen láthatunk a kisfaludi programokon ugyanis. Farsankor, nőnapkor, adventkor, de még a szüreti mulatságokon is fellépnek egy-egy dalcsokorral. A csapat célja, hogy együtt énekeljenek, citerázzanak és nevessenek, megélve így a zene örömét. A kisfaludi közösségi házban szoktak próbálni, és ide várják sok szeretettel azokat, akik szeretik a népdalokat, vagy a magyar dalokat, és szeretnének egy jókedvű közösség részesei lenni. Korhatár nincs, sőt, előképzettség sem szükséges, örömmel fogadják a dalos kedvűeket, hölgyeket és urakat egyaránt, pláne azért, mert jelenleg a férfi kar egy főből áll, de ő igazán megállja a helyét a hölgyek között, hát nem tudom, hogy civakodnak-e rajta úgy, mint Brandy és Mónika a The Boy Is Mine című dalban, de az biztos, hogy ők jönnek a folytatásban, itt a csütörtöki beszél utánban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét nyomunk egy stop gombot a zenei listánkon, de csak 2-3 perc erejéig, aztán jövök vissza. Na, folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a boldog idők.
2: Ha csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendületlen szín.
1: Az órát pedig Justin Timberlake kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Schneider Uniklasszik hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabmat székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabmat építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja. Új minibuszjárat indul Öreghegyen. Gyászfeldolgozó foglalkozás indul az egészségfejlesztési irodában. Köszöntöm Önöket, Picsó Jerika vagyok. Október 1-e a mellrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónak Rozmányi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
8: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
7: Hamarosan új minibuszjárat indul Öreghegyen. A jármű keresztben szeli át a városrészt, közvetlen kapcsolatot teremtve a kórházzal, a rendelőintézettel és a vasútállomással. A tervezett menetrend részleteit az Öreghegyi Közösségi Házban tartott lakossági fórumon egyeztették a helyiekkel Székesfehérváron. A Videótontól induló munkanapokon óránként közlekedő járat mellett a 22-es, a 24-es, a 31-es, valamint a 32-es buszok menetrendje is változna. Az intézkedést a jobb átszállási kapcsolatokért hozta meg a város. A 440 millió forintból vásárolt 3 elektromos midibusz egyike szolgálja majd ki az új öreghegyi vonalat. 11 új megállót is kialakítanak. A fórumon elhangzott, a tervek véglegesítése előtt a lakossági észrevételeket is beépítik a menetrendbe, írja az fmc.hu. Ingyenes gyászfeldolgozó csoportot indít a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. A szakemberek segítséget nyújtanak a veszteséget megélt embereknek. A foglalkozások egy speciális tematika alapján elfogadó és megtartó környezetben segítenek a gyászfeldolgozásában. Az első nyitott találkozót október 27-én tartják. A zárt csoport taggá válásról a második alkalom végén kell nyilatkozni, ezt követően új tagok már nem csatlakozhatnak. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni október 13-áig van lehetőség, olvasható a székesfehérvár.hu oldalon. Estére 19 és 12 fok közé hűl a levegő. Este és éjszaka közepesen, időnként erősen fátyol felhős lehet az ég, csapadékra nem kell számítani. A légmozgás legfeljebb gyenge lehet. Péntek reggel és délelőtt erősebben fátyol felhős lehet az ég. Délután csökken a felhőzet, csapadék nem várható. Reggelre 4-5 fokig is leülhet a levegő. Délután 24 fok közeli felmelegedés várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után robogunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, aztán egy óra múlva majd érkezik DJ Byte Boy, és indul vele a csütörtök esti Night Shift, na de addig is itt lesz velünk Rihanna és a Ponder Replay, a Baggosi és a Boldog Idők, az órát pedig Justin Timberlake kezdi már is.
0: 101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék.
9: Something about you, the way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Október 1-e van, ami nem csak a zene világnapja, hanem a látás hónapjának kezdete is, ugye október a látás hónapja Magyarországon, de egyébként a Nemzetközi Egészséges Látás Program májusban kerül megrendezésre. Na de nézzük az ideit, amelynek keretében közel 300 vizsgálati ponton várják azokat, akik szeretnék szemük egészségét ellenőriztetni. Ennek keretében ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadásokkal várják az érdeklődőket a magyarországi optikák. A cél a megelőzés, és hogy felhívják a figyelmet szemünk egészségének fontosságára. Ehhez a kezdeményezéshez pedig, ahogy minden évben idén is csatlakozott a Fejévár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház is, így szombatonként lakossági szűrővizsgálatra várják az érdeklődőket a Hunyadi utcai rendelőjükben. Szombatonként 8 és 14 óra között élhetünk ezzel a lehetőséggel, ami azt jelenti, hogy már holnap után is várják az érdeklődőket, bejelentkezni pedig hétköznapokon lehet reggel 8 és 11 óra között a kórház elérhetőségén. Amihez viszont nem tiszta látásra, hanem tiszta hallásra van szüksége, az életünk legjobb zenéinek hallgatása, hiszen nálunk itt a Besten ezek a dalok szólnak 0-24-ben megállás nélkül, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem, amikor is a Spice Girls-ös csajok énekelnek itt a Besten.

0: 1008 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Az előttünk álló napokban viszont kikacsinthatunk egy kicsit a térségből, sőt Magyarországról egészen pontosan, mert hogy pénteken és szombaton rendezik meg a határon túli magyar irodalom napjait a megyeszékhelyen. A programsorozat keretében előadásokkal, kötet bemutatóval, kerekasztal beszélgetéssel és kiállítással várják az érdeklődőket a Kossuth utca 14-es szám alatt. A Vörös Marti Társaság és a Magyar Írószövetség minden évben megrendezi ezt a programot annak érdekében, hogy közelebb hozza a külhoni magyar irodalom értékeit és ápolja az egyetemes magyar kultúra egységét. Az idei programsorozat 17 órakor kezdődik majd, itt Sebők Melinda irodalom történész nyitja majd meg a rendezvényt, aztán az erdélyi Helikon íróközösség születésének 100. évfordulója tiszteletére előadás kezdődik majd, Európa Magyarság az erdélyi Keszthely címmel, aztán a Transzilváni című kötetet is bemutatják, ehhez pedig egy kerekasztal beszélgetés is társul, ezzel zárul a pénteki nap. Szombaton 3-kor folytatódik majd a program a Fél évszázad lenyomata című kiállítás megnyitójával, de bemutatják majd Jancu Laura költő, író, néprajzkutató legújabb kötetét is, 18.30-tól pedig a Díszudvarban az aradi vértanunkról történő megemlékezéssel zárul a program. Az eseményre a belépés díjtalan, sok szeretettel várják az irodalombarátokat, mi pedig itt a Besten a zenebarátokat várjuk, méghozzá 0-24-ben bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, ahol a folytatásban a Bagosi Brothers Company csapata várja, hogy daloljon önnek a boldog időkről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Nina Sky slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy át kell adnom a terepet DJ Whiteboynak és a csütörtök esti Night Shiftnek. Így most a BST Boldogtalanság című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a pénteki beszéd után is. Kitartás, holnap már péntek, az elmúlt mintegy 3 órában Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 120 milliárd forintos állami támogatást kap a főváros. Halálos áldozata is van a heves esőzéseknek Krétán. Októberben is marad a nyárias idő. Villányi Eszter vagyok. Rendezni kell Budapest pénzügyeit, meg kell őrizni a működő képességét és partneri viszonyt kell kialakítani a kerületekkel. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után a feladatok között említette még, hogy kezelni kell a budapesti lakhatási válságot, járhatóvá kell tenni az utakat, a város közösségi közlekedését pedig fenntarthatóvá és modernné kell tenni. A főváros és a kormány egyeztetése nyomán egyebek mellett arról döntöttek, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatást kap a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Közben Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Vizsgálják a merénylő indítékát a Fly Dubai incidensben. A légitársaság Dubajból Tel Avivba tartó járatán a másodpilóta megkéselte a kapitányt. Ezzel a repülőgép irányt váltott, és csak kevésen múlt a tragédia. Az izraeli utasokkal teli gép végül sikeres kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában. A nyomozásban a terrorcselekménytől kezdve a mentális zavarig minden lehetőséget vizsgálnak a szaúdi hatóságok, Izrael, az Egyesült Államok és Omán közreműködésével. Halálos áldozata is van a krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Nálunk viszont a következő napokban egyáltalán nem várható csapadék, mondom már is az időjárás részleteit. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Csütörtök van, úgyhogy dancelünk. A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dancinuszai szólnak mostantól 120 percen keresztül mixben. Héttől majd DJ Millernek, csütörtöki rezidensünknek köszönhetően, addig pedig én, White Boy állok itt a lemezjátszók mögött 6 és 7 óra között. Indul

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house. És hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ White Boy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

to the music.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megterhelő lehet a nagynapi hőingás. Vegyi üzeméket Szegeden, kissé emelkedhet a covidos esetek száma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Csak nem 25 fokot változott a hőmérséklet egyetlen nap alatt a Nógrád megyei Zabaron. Tegnap napközben még 25 fokot mértek, ma hajnalra azonban mínusz 0,4 fokig hűlt a levegő. A Hungaromet szerint az ország számos pontján 20 fok körül alakult a napi hőingás. Tegnap a legmelegebb Simontornyán volt, ahol 27,2 fokot mutattak a hőmérők. A nagy hőmérséklet különbség főként az időseket, a krónikus betegeket és az időjárásra érzékenyeket viselheti meg. Fejfájást, szédülést vagy vérnyomás ingadozást okozhat. Kigyulladt egy vegyi üzemcsarnok Szegeden. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűzoltók most arra már megfékezték a lángokat. A Medikémia 2000 négyzetméteres létesítményében oldószerek, tisztítószerek gyulladtak meg, és az egész csarnok lángra kapott. A levegőbe nem került egészségre káros mennyiségű vegyi anyag, egy ember viszont megsérült a tűzben. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban is kimutatták. Emelkedést mértek egyebek mellett Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. A koncentráció ugyanakkor az ország nagy részén továbbra is az alacsony tartományban maradt. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 000, a külföldi szakaszban átlagosan 750 000 forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Sose tudom én ezt eldönteni, de...
3: Én már semmit majd bolyom.
2: Akkor meg is beszéltem.
3: Nem tudom, miről van szó, de parancsoljunk.
2: Nem, hanem, hogy ez a vénasszonyok nyara, indián nyár, ez mi? Ez október közepén?
3: Hát amikor mi van az indián vénasszonyokkal? Tehát akkor mind a két halmazban vagyunk.
2: Imikém, ezzel a vigyázzunk, ezzel a PC világgal, itt ne vicce, mindenkit megsértünk egy mondatban. Jaj,
3: hát vannak a fiatalok, meg a régebb óta fiatalok. Ez nekem nagyon tetszik, én ezt szoktam használni.
2: Meg akik nagyobb felületen szépek, ugye?
3: Így van, így van. Ezek csodálatos. Tehát a magyar nyelv, meg annak a fordulatai, ugye?
2: Szóval csak arra akartam kiukadni, hogy ami időjárás volt itt az elmúlt egy-két napban, hogy én ebben már nem nagyon láttam, hogy ez még egyszer egy összeszedi magát, és akkor lesz megint ilyen...
3: Én csak bízom benne. Én néztem régebbi képek egy gyerekkoromból, és van egy olyan, hogy október 23-án apámmal a Dunaparton, kérlek szépen, guggolunk egy hatalmas tükörpontja a fürdőgatyában, és látszik, hogy 7 ágra süt a nap, és ami fürdőgatyában ott vagyunk a parton, akkor gondolom legalább 25-30 fok volt. Szóval volt ilyen régen is, és ez abszolút 70-es évek vége, 80-as évek
2: kereség. Tehát akkor mondtad te is, hogy bízom benne, én is csak bízni tudok benne, és akkor így rákötve ugye a tükörpontra, hogy már régen megmondta ezt a David Attenborough is, hogy a kart hal először, a remény hal meg utoljára.
3: Így van, én. Jó, ezt a hangjától hallottad?
2: Dobom is be a büntető. Dobom be a büntető persejbe a 100-as szarszó.
3: De eurót, ezért ne, eurót.
2: Ezért már igen.
3: Köszönöm Na, szépen.
2: DJ Miller akkor indítja az októbert, még egy órán keresztül Dance a Dance-es
3: legyen így. Best FM.

0: DJ Miller.
1: Valahogy szembe jött múltkor velem egy cikk az öreg Farrellről, és az ő hatásáról a zenére, meg egyáltalán egyébként karórákkal kapcsolatban, hogy ő valahogy olyan ilyen látnok a csávó, hogy a karórákban is évekkel megelőzte a trendeket. Tehát, hogy nyilván volt rá pénze.
2: Pont ezt akartam mondani.
1: De hogy már olyanokat viselt, ami aztán később, aztán mindenki ment, hogy ő is ilyet szeretne, nyilván egy bizonyos árkategórián felül. És ott volt a cikkben egy nagyon érdekes mondat, ugye, hogy vagy nem is érdekes, de hogy így utána jártak, utána olvastak, hogy ez 2003-ban, hogy milyen befolyása volt a csávónak, vagy ő, mint egyedül Pharrell Williams, vagy pedig ugye a Neptunes kis barátjával, a Chad Hugo-val. 2003-ban az amerikai rádióban hallható dalok 43

0: megállás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Nagyon néz ki, hogy haladunk előre az időben, hogy ez a Jennifer Lopez koncert lesz az egyetlen, amire az FND valaha.
2: Igen, de várjál, azért ott is volt egy kis turpisság, ugye, mert ott azért a drága feleségének volt ez valami ajándék.
1: Igen,
2: szerintem,
1: tehát hogy magától ő sem ment volna erre a koncertre.
2: Ott a feleségének a szülinapjára talán ez volt
1: igen.
2: Kapok egy tockost az FND-től, ha ez nem így volt.
1: De
2: én erre emlékszem, hogy valami
1: volt.
2: Ilyesmi, ami csak egyébként egy csodálatos ajándék,
1: abszolút.
2: Csak hogy a feleségének születésnapja kellett, hogy legyen ahhoz.
1: Hogy az FND is rájön, hogy koncertre járni koncertre. Jó.
2: Igen,
1: és aztán utána meg áradozol róla, hogy milyen jó.
2: Na,
1: szóval. Na mindegy, Miller koncertek hol lesznek a hétvégén?
2: Miller koncertek, egyből innen megyek egy Miller koncertre, egy elég komoly céges bulira Budára. Úgyhogy ez hajnal 2-ig el fog tartani, úgyhogy húzós lesz.
1: De látod, hogy múlt héten húztam be ezt az extrát vele?
2: Igen. Lesz társam a bajban, idézőjelesen a bajban, ugye nagy emberrel megyünk közösen. Úgyhogy aztán hétvégén pedig családi programom van, úgyhogy egy háromnapos ilyen wellness program.
1: Nagyon helyes.
2: Gyermekestől, úgyhogy kivettem egy kis Szabit, azért belegondolsz ez a három nap.
1: 5 évente azért belegondolsz.
2: Igen, talán nekem is jár, és akkor jövő héttől pedig megint beindítjuk a gőzhengert.
1: Azt meg majd mondjuk. Okay,
2: hey.

0: Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: I don't need to try to control you.

0: ember.
1: És hogy akkor ilyen nagyon frappánsan rákösek erre a darra, akkor nem csak azoknak törjük össze a szívét, akinek üvegből van, mindenkinek, aki DJ Millerért rajong, mert hogy Imrének itt ennyi volt már.
0: Így van, majd zárt körű buli ugyebár, és akkor jövő héten ugyanitt veletek. Itt. És a hétvége az pedig igen, az egy szuper titkos családi, igen. És végre nem én leptem meg valakit, hanem engem leptek meg, de annyira, hogy nem tudok semmit, csak hogy elmegyünk három napra.
1: Szuper, fél, akkor gyere jövő csütörtökön, és akkor mesélj.
0: Rendben, köszönöm.
1: Évikém, köszönjük szépen, akkor jó pihit.
0: Oké, köszi, sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak. Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert, országszerte leshetjük a madarakat hétvégén. Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik, 146 ezer forintos határig sávosan nő a többi nyugdíj is, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András kifejtette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, és a nyugdíjminimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Egyebek mellett nő az árvaellátás minimum összege 60 ezer forintra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátás is 10%-kal. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbevétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Közben Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon vegyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűzés során.
1: 1612 frankot, vagyis mintegy 624 ezer forintot fizetett egyetlen diós táskáért egy idős nő Svájcban. A vásárló a borra való összegének megadásakor véletlenül a négyjegyű PIN kódját ütötte be a terminálba. A tévedésre csak két héttel később derült fény. A nő végül visszakapta a pénzét, a pékség pedig több üzletében megszünteti a kártyás borra való lehetőségét. Nyárias idővel köszöntött be az október és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az eredeti felállású Sugar Babes csak egyetlen albumot jelentetett meg, aztán elkezdődtek az őrült tagcserék, amely során azért 8 album jött ki a Sugar Babes neve alatt, de most visszarendeződtek a sorok, és megint az eredeti felállásban tervez a Sugar Babes 27 februárjában új nagylemezt megjelentetni. A Hole in the Head-del indítjuk az órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Messze fel a legjobb zenék, a Simpired 20-as turnéját a Covid miatt el kellett halasztani. Ezt nálunk 22. decemberében pótolták, és azóta most már a második turnét hirdette meg a Simpired, amiben nincs Budapest, illetve magyarországi állomás. 2027 nyarán 38 helyszínen lehet majd velük együtt bulizni. Én javaslom mindenkinek a Londonit, mert hogy ott előzenekar lesz többek között a Soul to Soul, Lisa Stansfield és Heather Small is.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

Besztapom a legjobb zenék, holnap meccs lesz a Puskásban, ami azt jelenti, hogy reggel 8 órától, aki teheti, inkább ne is próbáljon autóval azon a környéken közlekedni. Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út, és a megszokott útvonalkon tessék számítani torlódásra, elterelésre és megállni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. 4 javító intézet került vissza a gyermekvédelemhez. Heves esőzések sújtják Krétát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Ehhez kapcsolódva új megelőzési programot indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a hátrányos helyzetű településeken élő nőknek. A 12 mobilrendelő jelenleg 40 kis településen segíti a lakosságot. A nők orvosi konzultáción és fizikális emlővizsgálaton vehetnek részt, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvoshoz irányítják őket. Havonta mintegy 80-100 résztvevő az önvizsgálat helyes módszerét is elsajátíthatja. Visszakerült a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszerbe a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, erről a parlament döntött múlt héten. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról írt, hogy az átalakítás a fiatalkorúak nevelését, oktatását, pszichológiai és szociális támogatását szolgálja megfelelő biztonsági feltételek mellett. Arra is kitért, hogy 2028-ig 3 milliárd forint többletforrást kap a gyermekvédelem, és ezt kiegészíti a büntetés végrehajtásnál fel nem használt keret. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Halálos áldozata is van a Krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Nálunk viszont a következő napokban egyáltalán nem várható csapadék, mondom már is az időjárás részleteit. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Annyi világnap van ma, hogy ez akár pluszban még lehetne a világnapok világnapja is. Szóval, hogy mi mindent lehet ünnepelni október 1-én, hát ma van a kávé világnapja, a vegetarianizmus világnapja, a szaké világnapja, ezen kívül az idősek világnapja és a zene világnapja. Mi ezek közül leginkább a zenére fogunk koncentrálni a következő órában is.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-ja.

még meg is. Best FM a legjobb zenék, összvisz 6 koncert még ebben az évben. Ennyit vállaltam a Maroon 5, nem azért, mert gondolom ne lenne rájuk nagyobb igény, de hát Adam Levine jelenleg is gőzerővel mentorkodik a Voice 30. évadában. Jön a She Will Be Love.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Changes and fears. When will they go from here?

Rádiósztefem a legjobb zenék a DreamWorks stúdió bajban van. Azért nem tudja elkezdeni a Trollok negyedik részét, mert még mindig a Shrek ötödik részének utómunkálataival vannak elfoglalva. Itt irigylem a problémáikat. Jön a Trollok első részének betétdel a Justin Timberlake-től. Can't Stop the Feeling itt a Best-en. I got

Best of a legjobb zenék. 25 éves lett Craig David. Első nagy lemeze a Born to Do It, amelyet annak rendjes módja szerint egy turnéval fog majd jövőre megünnepelni Európa szerte. Természetesen nem csak a legelső albumon található dalokkal, hanem az összes azóta íródott Craig David slágerrel lesz majd tele a koncert. Persze ezzel is mondjuk, ez pont rajta van az első lemezen is. Walking Away, ezért itt a Best-em.

Budapest FM a legjobb zenék. Két egymást követő naphoz mennyire ellentétes események és ellentétes érzések kapcsolódhatnak. Szeptember 30-a tegnapi nap Britney Spears életében a szabadságot jelenti, mert hogy 2021-ben szeptember 30-án vonták ki apja gyámsága alól, viszont 2007-ben ezen a napon az ő két gyermekét vették el tőle, és ő helyezték egykori férje Kevin Federline gyámsága alá, mondván, hogy Britney már nem annyira beszámítható, tudna róluk rendesen gondoskodni. A You Drive Me Crazy érkezik itt a Best Time.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak. Drón és mesterséges intelligencia is dolgozik a szőlőkabóca ellen, keresik az év turista házát. Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től, amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik, 146 ezer forintos határig sávosan nő a többi nyugdíj is, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András kifejtette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, és a nyugdíjminimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Egyebek mellett nő az árvaellátás minimum összege 60 ezer forintra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátás is 10%-kal. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a NEBIH Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
2: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
1: Kigyulladt egy vegyi üzemcsarnok Szegeden. A tűzoltók mostanra megfékezték a lángokat. A Medikémia 2000 négyzetméteres létesítményében oldószerek, tisztítószerek gyulladtak meg. A levegőben nem került egészségre káros mennyiségű vegyi anyag, egy ember viszont megsérült a tűzesetben. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig turistaházakra, kulcsosházakra és más természetközeli szállásokra voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-ig lehet az Aktív Kalandor oldalán. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Páram picikét előre rohannak a következő órában, hogy más nem mondja, Geszti Péter érkezik majd a Ringo Starral és a télen-nyáron-nyárral, amikor még igazából az ősznek is csak úgy most kezdünk neki igazán. Arról nem is beszélve, hogy Wolfkate szerint vár a holnap, egyelőre még a mai napot tudjuk le, abból még van hátra 120 perc. Jön Michael Gray és a The Weeknd.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Kettő héttel ezelőtt volt a 30. évfordulója annak, hogy a Blackstreet megjelentette az Another Level című nagy lemezét, rajta ezzel a gyöngyszemmel, ami hát minden rekordot megdöntött abban az évben, és még egy Grammy-díjat is ért a fiúknak. Várjuk nagyon a folytatást, mert hogy állítólag már dolgoznak az új albumon, és január óta stúdióban vannak. Jön a Blackstreet és a No Day.

Best FM, a legjobb zenék. Egyelőre úgy néz ki, hogy a korábbi jóslatok nem szorultak korrekcióra. Még most is azt ígérik a meteorológusok, hogy ez a gyönyörű 26 fokos nappali maximum, ez tartja magát egészen jövő hét közepéig, és hogy ez nem lenne elég a jó hír,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Október első napjának utolsó 60 perccel érkezik. Tom Novival, Tankcsapdával és TNT-vel, de nem csak az ABC végéről válogatunk. A D betűből érkezik majd a Daft Punk, a C-nél ott lesz Coolio, a B-nél a Black Eyed Peas, A-nál pedig Avril Lavigne. Már is indul bele az óra, meg a Skater Boy-jal itt a
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék a Színpired jövő nyári turnéjának angol állomásait már is kettővel kellett növelni a nagy érdeklődésre való tekintetet, szóval minden változik. Az is lehet, hogy Lisa Stansfield sem csak kétszer lesz előzenekar. You're not the real thing.

Tisztatom a legjobb zenék. Felix Buxton és Simon Rattick úgy tervezték, hogy Underground Oasisnek fogják hívni a zenekarukat, de aztán egy barátjuk szólt, hogy hát van egy rock csapat hasonló névvel, akik valószínűleg elég nagyot fognak menni, hogy kéne egy más nevet választani, és hát igaza lett a barátnak, az Oasis elég nagyot megy azóta is, viszont ők meg Basement Jacksként mennek szintén hatalmasat. Jön a Good Luck itt a Best-en!

Best FM, a legjobb zenék around the world, de hogy utazom én körbe a földet, hazamegyek, aztán holnap majd jövök vissza, és ugyanígy 6-kor indítjuk majd a Night Shift-et. Picikét hétfőt varázsolunk a péntekből, a Night Shift Extra-ban a hétfői rezidensünk Lauer Christian tér majd vissza 60 perc erejéig, szóval a Classic House lesz a menü holnap is 6 és 8 óra között. Jó, most a Daft Punk, én pedig megyek, ennyi volt már a Night Shift nyújszakát, nem sokára.

0: we only got.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen